0: Lovland, te pusítod fenn, Dorsia, én a Beautiful Beográd volt. Te itok somme honai, and lentjof monai, vrapedup in a fíve pondnote. Te ovlóke dubtó testarsa bove, and sanktó a smalgu itar. Ó, lovei pusi, ó, pusi mi lovei. Fada be auti full pusi Y-O-R-E. Fada be auti full pusi Y-O-R-E. Pusi sajnattó te a vel, ó, elegant fog, hogy harming is vett ósing. Jól letus be marjed, tolong be havettarjed. Bud fiatsa vedó forarink. Te is a vedavai. Forai elrandadai, tóteland ferette vong trágrofs. Ang terejna vor, a pin végstor, vigaringát te elok isnose, isnose, isnose. Vigaringát te elok isnose. Dörpik, Araúdi linktóság for all a sírén, in a orén. Sajnok te pirén, idén, sotei tókid avai, ang verem marjed nexdai, bitte turkeit hóli vesan tei. Tei vined a mince, ang slice sok kvince, in tei ang te vida rúzibes kóm, ang halling hal.
1: Tei dancer bittelik utof temon, temon, temon, tei dancer bittelik utof temon.